papucergetik, az ebekbeszeti lukatnak. Bozorkányos éjszaka, hopp, az én barátaim, erezd be őket, miféle barátaid vannak?

0: Voldogan emberek.
1: Kondor farkon, vagy a csúfja, a poros ember, az is.

0: de al colerero con bolí.
1: Csak egyetlen koleráns beteg van a városban, Brukko gazda, akinek kocsmájába az éjjel töltöttük, és a fizetésnél verekedésre került a sor.